0: 意也跟着红火起来。
1: 自电影上映以来，我们十三年人流量明显增多了。我的饭馆以前收入一天大概只有四五百块钱，现在增到两三千块钱。
0: 这个暑期，石炭井把握影视 IP 发展机遇，不仅在小镇里复原电影场景，推出电影同款美食套餐，还延伸票根经济，开展美食福利专场，各类融合了工矿遗迹与影视元素的文创产品琳琅满目，销量同步走高。欢迎来龙餐馆的热映也让青岛东方影都成了今年暑期的热门打卡地。这部电影70%的场景在这里搭建拍摄。影片上映后，青岛东方影都搜索量环比涨超220%。
2: 这个龙餐馆呢，我反正是记忆犹新。刚才从外头也看到很多辆演员用的车，然后我就来拍了几张照。
0: 作为专业的影视拍摄制作基地，青岛东方影都影视产业园已累计服务影视作品、综艺节目等近400部。现如今，通过实景片场开放、研学项目落地，东方影都实现了从影视生产端向文旅消费端跨越。电影片场项目自2025年开业以来，已经接待了600多支团队，共计80000人次游客。这个暑期，山东青岛还以一张电影票根为纽带，串联起观影、餐饮、购物消费链条。
3: 我刚刚看完龙餐馆，然后过来拿着票根过来吃饭，然后说是可以赠送菜品的，性价比还挺高的。
4: 目前青岛市票根经济商家联盟的商户已突破800家，服务涵盖餐饮、研学、婚庆等多元场景。
5: 今年暑期档，除了国产影片之外，进口影片也供给充足，多部大片实现了国内外同步甚至是超前上映。海外片方正在加速适配内地档期，显示出我国已经成为全球电影的核心票仓。
6: 今年暑期档每周都有进口影片上映，《玩具总动员5》、《痴迷》、《蜘蛛侠：崭新之日》、《奥德赛》、《机器人总动员》、《肖申克的救赎》轮番登陆内地院线，充分满足不同圈层观众的观影需求。数据显示，2026年上半年，国内院线共计上映58部进口影片，累计票房33.23亿元，较去年同期增加6.29亿元。进口片的市场份额也由上年同期9.22%攀升至19.15%。上半年进口片票房占比大幅提升，中国已是全球大片不可替代的核心票仓，这也使得海外片方加速适配内地档期，优化内容供给。如《蜘蛛侠：崭新之日》较北美提前2天上映，主创来华宣传，推出中文推广曲，限定周边，跨界联动。《奥德赛》将中国首映作为全球宣发重点，而《疯狂动物城2》早在7年前就参考中国蛇年文化规划续集故事。
7: 这也充分说明中国市场已经获得全球影视行业的高度重视，成熟的国际头部公司已经将中国市场需求前置纳入了制片、排期、宣发全链条的考量，完成了从深耕中国票仓到适配中国市场的转变。
6: 顺应这一市场趋势，中影进口发行打造的银幕碰头计划在全国50多个城市举办了超500多场的线下主题观影和互动活动。
7: 这些活动的核心逻辑是一致的，让观众不只是看电影，而是参与一场聚会，重新把观众拉回线下，让电影成为人们在现实中碰头的理由。
5: 9月1号，欧洲多国的气象部门公布数据说，今年夏季气温创下有记录以来的最高水平。来看报道。
8: 当地时间9月1号，英国气象局表示，今年夏季成为英国自1884年有气象记录以来最热的季节。统计显示，今年英国已出现5次大范围热浪，多项气温数据破纪录。持续的高温与干旱也导致英格兰超过2/3地区宣布进入干旱状态，部分地区发生严重山火。根据法国气象部门的数据，截至当地时间8月31号17时，2026年夏季成为法国有记录以来最热的夏季， 法国今夏先后经历三轮热浪，期间数百项月度高温记录以及历史最高气温记录被刷新，其中六月高温天气期间尤为突出，高温天气还造成明显的超额死亡。此外，比利时今年也经历了有记录以来最热的夏天。比利时皇家气象研究所9月1号表示，今年夏季比利时共出现三次热浪，其中6月17号至28号的首轮热浪持续时间最长，强度最大。6月27号在瓦隆大区纳穆尔省一地的气温达到了 40.4 摄氏度，创下该国夏季最高气温。
5: 今年入夏以来，匈牙利遭遇了持续的高温干旱天气，多瑙河水位降至历史低点。受此影响，八月初，匈牙利唯一核电站保克什核电站近乎关停，匈牙利不得不大量从国外进口电力。低水位也给匈牙利内河航运业、农业、旅游业等都带来了巨大的影响。
9: vízkorlátozásokra került sor az országba ivóvíz, illetve ipari vízfelhasználás kapcsán, illetve hát a paksi atomerőmű hűtésével is voltak problémák, amit nem lehetett biztosítani. Rendesen semmiatt lejjebb kellett venni az erőmű teljesítményét. Az ország területén meg a vízhiány az a mezőgazdaságba okozott hatalmas károkat. Katasztrófa helyzet, ami most tulajdonképpen idén jelentkezett, ez elég példátlan, tehát ilyen az elmúlt 100 évben még nem fordult elő, ezért vannak rekordalacsony vízállásaink.
10: Hajózni, és gyakorlatilag mi számunkra azt jelenti, hogy a heti vagy a havi 4 darab elhajózás helyett 3-at tudunk megtenni, tehát gyakorlatilag a kapacitásunk 25%-kal csökken, és ezáltal sajnos a cégnek az ebből származó árbevétele is 25%-kal csökkent. Ugye azt látjuk, hogy az utóbbi körülbelül 3 hónapban óriási kiesést okoz ez a magyar turizmusnak is, nagy valószínűség szerint, mivel ezek a hajók nem érkeznek meg Budapestre.
11: 日前，匈牙利政府通过了一项关于可持续水资源管理的行动计划，希望通过蓄水等措施提高水资源利用效率，并计划在2029年底前落实各项防旱和蓄水项目。
9: Úgyhogy a megoldási lehetőségeken azokon részben most gondolkozunk, részben pedig rövid távú áthidaló megoldásokat végeztünk. Ilyen például a paksi atomerőműnél az a beépített ideiglenes fenékküszöb, ami legalább pár évig nagyon alacsony vízszintnél megemeli a vízállást annyira, hogy a hűtőrendszer biztonságosan működni tudjon.
5: 据日本共同社今天报道，作为长期利率指标的日本新发十年期国债收益率今天一度升至百。
12: 这里是经济之声视听大会，刚才您听到的是经济之声与央视财经频道同步直播的正点财经，稍后为您带来财富新观察，欢迎继续收听。